0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, a haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: kissfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Sok helyütt okozott gondot a vihar, nyári főszezon kezdődött a MÁV-nál, több ezren csobbantak a hőségben, önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: now we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt, kellemes startot és kellemes hétkezdést. A mikrofonnál RP, csapjunk bele, jön K. Kevin, így jó, na start.

90 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggelt nektek, online is tudtok minket csavarni, bárhonnan, bassfm.hu. Érkezik egy nagyon komoly kis dal, és egy elég durva videoklip, Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az audio nagyobbat ment, mint maga az official videoklip. A hangzás magáért beszél, az együttes érték több mint 6 guriga fölött. Jó Manuel, Need You Puha, itt a Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, és kellemes étkezdést. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában, amely közel esik a Tahi utcához, úgyhogy ezt a részt óvatosan közelítsétek meg. Jön nálunk Coil Larry, és érkezik a Players. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Sandra C megkérdőjelezhetetlenül megalapozta már a nevét a UK hip-hopban, többek között olyan daloknak köszönhetően, mint a Lil Baby-vel közös Band for Band. Ez forog itt a 96.4 Biz FM.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Sok helyütt okozott gondot a vihar, nyári főszezon kezdődött a MÁV-nál, több ezren csobbantak a hőségben, önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a Magyar-tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
2: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen. A napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: in a safe that I don't even wear. 96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt és kellemes tartott mindenkinek. A mikrofonnál RP. Senkinek nem kívánom, hogy ezt a szót kimondja ebben az összefüggésben. Átbasztál, érkezik Lil Fabdala.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is érkezem a részletekkel. Lezárásra kell készülnötök Budán, a második kerületben, a Széher úton, úgyhogy a rózsadombiak és az erre haladók fontos, hogy erről tudjanak. Jön nálunk Maliei, Silent Eddie, Skilly Bang, Shenseea közöse, és az egyik csúcs klubsláger, amely egy év óta nagyon tarol a piacon, Shake It To The Max Remix, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. I'm here with my rookie.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2025. január 30-án droppolt a világhálón, a félmilliós ligában focizik, és igazából nagyon mély érzésekről van benne szó. Nagyon sokan tudnak vele azonosulni, érkezik az Újpest illetőségű Curtis, kiegészülve Széles Izával, és jön az utolsó falat itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: halottra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, érvényben a tűzgyújtási tilalom, strandokon razziázik a fogyasztóvédelem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe több helyütt. Budapesten és további öt vármegyében rendelték el a kánikula következtében fellépő szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani egyebek mellett belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a Nébi nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumos folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább, érkezik nálunk egy nagyon jó kis összeállítás Dél-Amerikával, úgyhogy felpesdíti a vérünket, így ezen a csodás hétfői napon. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo, úgyhogy csípőrázásra és popsirázásra is felkészülni. Ezzel megyünk tovább itt a 96.7 Bass FM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Pitty Bandit, mint a Whiskey Jack.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és szuper reggelt, Árpi vagyok. Már is szolgáltatom a részleteket, hogy mire figyeljetek a haladás során. Budára látogatunk ismételten, útszükletre készüljetek a harmadik kerületben, a Raktár utcában. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtak. Jön nálunk Usher, Lil Jon, Ludacris 3-asa, és az egyik csúcsdaluk, amely tulajdonképpen a megjelenés évében elég sok mindent elvitt, mint díjat, mint pedig a hallgatók szívét elrabolta. Jön a Yeah! Itt a 96-in Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Peace out.

0: Yo. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Travis bácsi nagyon lokál patrióta, és a következő dalt egyébként a szülővárosában, Houstonban rögzítette. Egészen jól szól, és egészen jól muzsikál. Ez nem más, mint a 4x4 Travis Scott-tól. Itt a 96.4 Biz FM-en hangolódunk.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Tikkasztó meleg lesz ma is. Bevásárolt osztrák kocsikból a MÁV, 800 család kapott segítséget, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az osztrák vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább VG egyik korai dalával. 2023-ban ezzel tulajdonképpen nagyot rúgott a saját karrierjén és népszerűségén. Érkezik a Jamaica Part 1, amely közelíti majdnem a 10 milliós megtekintést. Ezzel a szuper dallal megyünk tovább. Itt a 96 Ibiza FM-en. Hangerő.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, a legjobb dalok itt vannak nálunk, most például egy klasszikussal fogunk tovább menni. 1992-ben Ice Cube harmadik szóló stúdió albumán jelent meg, amely a Predator címet kapta. Mára már ikonikus, és a nyugati parti zenék szerelmesei imádják ezt a dalt. Ilyen Ice Cube, Check Yourself, na csumára hangerőt, az dübörögjön jól.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Olyat rakott a négye, hogy az agyatokat eldobjátok bőven. 130 millió feletti megtekintés 8 hónap alatt, és ez nyilván folyamatosan növekszik. Ahol első helyen nyitott, UK Afrobeats lista, UK Hip-Hop R&B lista, US Rhythmic Airplay Billboard lista első hely, US World Digital Song eladások listája szintén első helyen, úgyhogy a pici lány nagyot gurított, lassan már ott tartunk, hogy a Dolce és Gabbana is beáll a Chanel mögé. Érkezik Tyla és a kiváló felvétele a Chanel, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Épületeket rongált meg a vihar, nyári üzemmódra kapcsolt a MÁV, 2000-en csobbantak a hőségben, Önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a Magyar-tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Pifu jön szólóban, jó popsik a klipben, jó fényezés, és igazából egy frankó kis dal. Jön a változnak a helyek, itt a 96.7 Bass FM-en.

0: közlekedés.
1: Szuper napot minden Bécsesnek, és hogyha még a dugóban vagytok, vagy pedig úton, akkor csak kitartást, már is mondom az infókat hozzá. Pestre látogatunk még hozzá Újpalotára, útszűkületre kell készülnötök a 15. kerületben, a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében. Ez az info hasznos lehet, hogyha itt van dolgotok. Érkezik egy veterán, MC Gőz, és jön a dala, te, itt a 96.4 Bécsefemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Beast FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
5: Volkswagen.
6: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
7: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8:30 várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
8: Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Strandokon razziáznak a fogyasztóvédők. A mikrofonnál Gál Ildikó. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe több helyütt. Budapesten és további öt vármegyében rendelték el a kánikula következtében fellépő szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani egyebek mellett belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a NÉBI nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
9: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
8: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok, intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
10: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: ez egy kerületi klasszikus.
1: 96-i Pista FM, rap, hip-hop, R&B. A Bástya meg a nénye nagyon odarakta magát, a The Idol című HBO sorozat hivatalos betétdala volt, emellett önmagában is nagyon népszerű, az Egyesült Államokban dobott egy platinát, és elég jó

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem mindenkinek szuperül telik a hétfő, és elkezdtünk belerázódni a hétbe. Jön egy jó hazai dal hozzá, Manuel, Need You, Puha, itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok.

0: 96.7 Visszafem, Rap Hip Hop R&B. Tart még nálunk a jó hangulat és a hétfői diszkó. Érkezik Lil Durk, J. Cole kombója és az All My Life. Én már a két ifjúval búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek sikeres napot, pacsi puszi ölelés, a mikrofonnál Árpi volt. Ciao.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Izzasztó meleg lesz ma. Osztrák kocsikat vett a MÁV, több száz család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Vasút Társaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forint követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: tagba.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és kitört a vakáció, szóval innentől kezdve mi nem ismerünk nyaklovat, a kedvenc rádiótokba hozzuk a külföldi és a magyar bombákat, és itt van Internet Fanny Gána és a Limonade.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Refépebb R&B. Hogyha mondanátok valamit, akkor a 0620 96.1 99.99-en tegyétek meg. Itt érkezik Bruno, VG, Mario, és a senki nem szól ránk.

0: FM 96.4 Bíz FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bills FM, Repipep, R&B. Ti hogy bírjátok ezt a brutál kánikulát? Elég kemény csúcsokat döntünk majd a héten is. Szombatra már 36, vasárnapra 37 fok ígérkezik. Itt a Bills FM pedig plusz 1 fok a Dembo miatt.

0: FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog, többé nem drogozol.
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: Hip-Hop,
1: R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, annyira izgalmas lesz a mai is, veletek együtt és Dodzsa Kettel, Agora Hills-en megyünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy vakmerő jóslat Tiddenitől, ami már végülis beigazolódott, persze rengeteg nehézséget is megjött, de azt nem mondhatjuk, hogy nincs rá kereslet a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bész FM, Refifát R&B, Manuel Dala érkezik a doktor, ami a címben valójában nem egy ember, hanem egy metafora a saját érzelmi káoszára. Vagytok rá? Itt a Bész FM-en.

96.4 Bills FM rapjével Pár MB érkezik Chris Lemar és Gucci Mane közös alkotása. A vicc az, hogy ez a dal eredetileg majdnem lemaradt a SRAM Live 2 albumról, de aztán annyira erős lett, hogy még az egész lemez megjelenését is elhalasztották miatta. Black Beatles.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bills FM, repíve pár MB, Faragó Janka vagyok, és gyertek rá a nyári trekkekre, tudom, hogy sokan már felszabadultan a vakációban, aki pedig melóval tölti a napot, nekik is itt van egy kis frissesség. Érkezik a következő óra elejére Dash, egy dallal, amit szerintem már nem is fogunk elfelejteni soha, legalábbis, hogyha bészen múlik, biztos, hogy nem. Remélem, hogy jöttök rá, én Faragó Janka vagyok, érkezik a Winnie Pooh.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Metro Boomin a Weekend, 21 Savage és a Creepin. Ha a refrén ismerős, akkor nem képzelődsz. A dal valójában egy újra gondolt verziója a 2004-es I Don't Wanna Know-nak, amit már akkor is egy másik klasszikusból mintáztak. Magyarul a Creepin egy zenei matrigos kababa. Itt a kedvenc rádiótokban a Bills.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, jöhetnek a Viberesizik, 0620 96.1 99 99, Tessel és Young Fly-jal éljük a nyarat, ez az Oh Mama.

96.1 BSFM, Refik Bepárem, Tamrin Svendala körül az internet azt pletykálja, hogy biztos valami rég elfeledett 80-as évekbéli fánkénekes reinkarnációja, mert hogy annyira retron cseng, a csavar inkább az, hogy a számot nagy részt a saját hálószobájában rakta össze, és még mielőtt megjelent volna, TikTok részletekkel építette köré a hype-ot. Szóval a refrént már milliók tudták, a

96.1 Bass FM, Refipe, R&B, Travis annyira rá volt kattanva erre a dalra, hogy hónapokkal a megjelenés előtt már koncerteken játszottak, miközben a rajongók telefonos felvételből próbálták összerakni a teljes képet. Hát itt a Highest in

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.1 Bass FM, Repipap, R&B, az alapjainál kell megfogni a nyarat, úgyhogy azt mondom, hogy ehhez a legjobb helyen vagytok itt nálunk a Bass FM-en, a Faragó Janka vagyok, kettőig pedig közösen élvezhetjük például Pifo és Marics Peti dalát, ez a Schwindler. Itt hegyet üttök egy csapásra, mindig
1: tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

96.1 Bass FM, Revival R&B, előfordul, hogy egy zenekar featuringöl egy előadóval. Featuringöl, most tényleg ővel mondtam? Na jó van, szóval értitek, és azért a PSV-nél és Nagy Boginál már ez többször megtörtént, és úgy látszik, hogy szeretitek. Always be mine.

rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, lehet, hogy a tanévnak vége, de nálunk folytatódik a rap történelem. Most éppen Glorillával is Megan Thee Stallionnal, akik több 2000-es évekbéli beatet is oda lapultattak a következő dal alá. Remélem megvannak itt a BSFM, szóval van a B.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

96.4 Pilsa FM, rap, hip-hop, R&B. Itt egy apróság, desi és zsúdó talában, amit sokan nem vesznek észre, hiszen a címet hallva mindenki egy csillogó celeb figurára gondol, miközben a szövegben inkább egy elérhetetlen karakter, a diva. Meló van, meló van.

0: 96.4 Bills FM, RefiPapárMB, köszi szépen nektek a hallgatói támogatást, én Faragó Janka vagyok, és számítok rátok pont holnap reggel 10-kor itt a Bills-en, most Prida Bia érkezik, a BSV, a Bayerex pedig bedobja a litokaint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Eminemmel megyünk tovább, ez a Sing for the Moment, úgyhogy hangot fel. Itt a 96.4-em.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Képzeljétek, a hétvégén Siófokon napogány induló koncert után zenélhettem. Volt egy kis időm előtte is, úgyhogy belehallgattam a koncertbe, és eszméletlen jót hozott. Volt az Afrobeat is. Pörög, itt a 96.4-en.

0: ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: Bro, vágod? Ez a 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Úgy tűnik, hogy a BSV-s srácok sosem pihennek, no meg sosem alszanak, hiszen megosztottak pár behind the scenes videót arról, hogy éjszaka forgatták, valószínűleg az új klipjüket. Izgatottan várjuk, Mokambo Gang, itt a 96.4-en.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Laró egy eszméletlenül cuki posztot osztott meg az Instagram oldalán. Fényképeket és videókat arról, ahogy apukájával sétálgatott az utcán, és egyszer csak meglepte őt egy terepjáróval. Nagyon megható pillanat, ha gondolod, csekkold. Érkezik most Laró Ice Spice-al. Ez a Gayet a BC.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Az óránkat Shinsa és a Bossap indította, most pedig érkezik hozzánk Lil Frog, mindjárt elmondja az átverős dalának a címét. Itt a 96.4-em.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Szeretem, hogy Snoop Dogg ilyen aktív a social médiában. Most például egy jó tanácsot is megosztott a rajongóival, amit én most lefordítok nektek. Bizonyosodj meg arról, hogy boldog vagy a valós életben is, és nem csak a social médiában. Érkezzen most Snoop Dogg és Dr. Dre. The next episode, a

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Jó ég, hogy repül az idő. Csekkoltam a YouTube-on, és nem sokára egy éves lesz az Ómama, Destől és Youngfly-tól. Egyébként a megtekintés rajta már több mint 22 millió. Gratulálunk a srácoknak, nagy kedvencetek, úgyhogy pörög is. Itt a 96.4-en.

0: Freedom Boys! Kattanj rá!
1: Kattanj rá!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Pesten kívül is!
0: bassfm.hu.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Peti kérésére Burna Boy-jal megyünk tovább. Azt írta, hogy a City Boys az abszolút kedvence, de bármelyik zenét játszhatom, mert mindegyiket szereti. Hogyha ez a kedvenced, akkor pörög, jön neked. Itt a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom a menőbbnél menőbb zenéket. Az óraindító például a Backpack lesz, úgyhogy nem sokára érkezik Dash, Youngfly és Azaria itt a Beast-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Minden órában igyekszünk újdonságokat, hazai, külföldi és old school beateket is csempészni. Most az utóbbira mutatok egy példát. Én Inikamazi érkezik, Here Comes the Hot Stepper, itt a BFM.

94 FM, rap, hip-hop, R&B. Elindult a nyári szünet, amire van egy speckó zene, amit mindig szoktam küldeni a fiataloknak. Ez a Young, Wild and Free, Snoop Dogg-tól, Wiz Khalifa-tól és Bruno Mars-tól. Itt a 96.4.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Tomi írta meg nekünk, hogy a 13. kerületben le van zárva a Cserhalom utcában egy szakasz, úgyhogy a tetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked Azariától az Okarit, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Amondó vagyok, hogy nagyon fontos a jó vibe két előadó művész között, amikor kollabot csinálnak. Ella Junior és K. Kevin a való életben is nagyon jó barátok. Tegnap például együtt medencéztek, Junior ruhástól rántotta be Kevint a medencébe. Pörögjön tőlük a csavargó. Itt a 96.1.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket hozok, mint a feldobott érme. Érkezik SM és Curtis a 90.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Red Hip Hop, R&B. Torlódás van a Villányi úton a 11. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Nem sokára meghallgatjuk 50 Cent-től a Just a Lil Bit-et, de előtte még érkezik Pifu, változnak a helyek, itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Kendrick Lamar egyik legnagyobb zenéjével megyünk tovább, amit a bulikban a mai napig kértek. Én pedig játszom is, ez nem más, mint a Humble, a 96.1 BFM-en.

0: FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, Quavo-t stúdiózni látták, méghozzá nem mással, mint Offsettel. Abban szinte biztos vagyok, hogy ez nem egy újabb Migos projekt, hiszen ők is úgy látják, hogy Takeoff nélkül már nem lenne az igazi. Érkezzen most Quavo, Post Malone-nal közösen, ez a Congratulations, itt a 96.4-en.

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Metro Boomin, Future és Chris Brown 3-as a következik. Tőlük is pörög, szuperhíró című dalok itt a kedvenc rádiótokban. Metro!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, és tapossuk a gázt, úgy, ahogy Tídeni és Jaber közös dalában fogalmaznak. Érkezik Gáz című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.
3: Mindenki csak

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Follow the Flow-ikkal megyünk tovább, és tőlük is szóljon Anyám mondta című daluk itt a Beats FM-en.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Lil Frog szakítós dala után pedig Kendrick Lamarral és SZA-val és Grammy-díjas dalukkal a Luther-rel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk! If

0: in a safe that I don't even wear.
1: Közlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dessel, Youngfly-jal és Azáriával egy dalon belül. Talán sejthető bizony, jön Bakpak című slágerük itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: breezefm.hu.
1: Amigos!

Tudod, mi a 96.4 BSFM? Rap!

FM. Rap, hip hop. R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Doja Cat ikonikus dala a Vegas után, hősökkel, ugye Mentával és Ekivel, Digóval, illetve Tibával. Ez a Mester 4-es nem ma találkozott először, az biztos. Itt is van nektek, ismersz régcímű slágerük.

0: eszmének.
1: Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Deska Kevin és Young Fly Rolling című dala után külföldi vizekre evezünk. Érkezik az ifjú tehetség Tyla, tőle is első nagy slágere, jön a Water.

96-ig Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. The Kid Leroy után egy ifjú magyar tehetségen megyünk tovább, ő nem más, mint Pifu. Tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-499-99-es telefonszámon. Travis Scott flexelős dala a 4x4 után pedig magyar vizekre evezünk. Egyenesen Zsuzsi kérésére pörögjön a következő tídeni dal, ami nem más, mint a vidéki Csajci. Ez szólít a kedvenc rádiótokban a BFM-en.
1: Átverták, nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

amit rólam beszélnek bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96 BSFM, Refi Papár, NBA Revolution vagyok. Bruno & Spike Paranoiás című dala után Doja Cat-tel megyünk tovább, akinek ugye nem olyan régen ki is jött V című album, ami dübörög zseniális. Most egy korábbi dalát pörgetem nektek, jön az Agora Hills itt a BSFM-en. Yeah.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tomi kérésére Azáriával fogunk tovább menni. Tőle is pörögjön jó kis dinamikus dala, ez a Pull Up, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Yeah. 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Majka, Curtis és BLR Mester 3-asával és dalukkal, a Belehalokkal. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok, jó hét! Kicsiké

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared it.

0: Zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

tedd azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: 96.4 Base FM. Rap, okay, hip-hop, R&B.
1: 50%. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Base FM.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 the best, and I'm stressed out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.